0: Ez egy mai Facebookosok.
1: Mert
0: a Facebook. A Big Question Arms reaktoros.